0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.
1: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága, Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.

0: sári rosszul lesz, mert a szoknya hosszú lesz, ő ma sem szeret, juss se más csak közvitőt. Ő néki kurta kell, mert az mégsem buktat el, úgy, mint ezt a csepp, hátul alkalmatlan slepp.
1: Mert karcsú szép a lába, de hosszú szoknyába, a férfiak hiába, rá sem tekintenek, mert
0: jaj, sári rosszul lesz, mert a szoknya hosszú lesz, ő ma nem szeret,

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

Halló! Halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló! Halló! Halló, nincs a Rolls-Royce sem megfelelő.

Halló! Halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló! Halló! Halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

tout au chaud, quand la rosa chaud. Elle s'amasse des gondolotones, ma choliar qu'elle rachène. Jár jungbe minden, dohová mink, odafűz nagy boldogságunk. Ha higgyem azt, hogy most kezdjük el, először vagy velem, nevet fel az új ruhás szívem. Jöjj ma este még a régiben. Nem divatos már, tudom, kissé kopott, olyan, mint az én.

0: született a Danúbia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egy éves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúbia óra van a háznál.
2: A következő ének, szegény magyar hazám, énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

hegynek a tetején, lenn a fülnek zöld mezején, ezt a testet mindig szeretem én. Sünn a korzon, ha jön az est, benn a hitben fütyüli pest, minden jelszom nékem ez a refrén. Szeretem fent és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem hőveset. Szeretem még és szeretem már, szeretem rég és szeretem vár, szeretem jobbról, szeretem balra se. Szeretem bajba, szeretem bajba, szeretem mindenki. Szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem egymenké. Szeretem fenn és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem főzve se.

Aç zimnje tenden za sabir, aç mi to ne bilo u bezvo.

0: Tavonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
1: Kapitopál honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

Mondja volt-e már, na? Mondja volt-e már, na? Mondja volt-e már szerelmesen? Ha nem volt, akkor ma lesz, mert ez csak úgy jön. Hogyha sosem fog

0: Ez a két mafla nem tud semmit se elintézni.
1: Na de most én a kezembe veszem a dolgot! Aztán?
2: Aztán lesz pénzünk rakásra, mosásra, lakásra.
1: Ez bizony, babám, láb, szemem és pár.
2: Ez gubán, szabóra, ez dohány, adóra.
3: Túl sokok adni a babics.
1: Szemembe néz, néz, a pakli kész, légy merész, szikre mész, nem kell ahhoz semmi ész.
3: Szemembe néz. Így beszélsz, úgy beszélsz, holnap úgy is tönkre mész.
1: Len, a falu vége lesz majd gaz.
3: Nem füstöl a kémény,
1: nagy menőt vacsorázunk.
3: Szemembe néz,
2: így nem nehéz,
3: így beszélsz, úgy beszélsz, végül úgy.

0: kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha tízszer elszakadt, tízszer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
1: Imádkoztál, Émár? Desdemóna!
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek!
1: Megöllek!
2: Engedjenek, kérem!
4: Vás szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

Ahol a banán nő, lakott egy csodás nő, a kis Tikót átöltött alpig fekete. Tikó még egész nap mindenen kacaghat, mert neki senkiért se dobog a szíve. De egy szép napocskán, kikötött hajóján, Tikó előtt egy sápa tartott tengerén. Ki látott ilyet még, hol éle fehér nő, kíváncsi kis Tikó is a hajóra lép. A tengerész elhozta Tikót Budapestre, Tikóból díszözlet egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dallolt, ott minden este biztos tömve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppant nagy sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ruszkál láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét.

0: a tengerészel hozta Tikót Budapestre. Tikóból díszlet lett egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dalolt, ott minden este biztos szönve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppantás sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ritkán láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét. Mivel az irítség, divat vagy betegség, itt Pesten feketézni tovább nem lehet. Itt a sok fehér nép kimondta a törvényt, hogy Pesten ez is sajnos tovább nem mehet. Tikó nem vacillál, szép csendben tovább áll, szérheznek, aki sápa tengerészhez ő. Mivel itt ez a fő, és ő is csak egy nő, a boldogsága fontos, üsse meg a kő.
1: Servus, salvus, salvus, servus! Kedves hallgatóink, erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
2: A Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítéltőt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Aria, belekezd! De oly véj, Jesszus Maria! Reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelőnös siet. Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, salvus vizet. Ma már a reket

mosolyom van, mosolyom van. Voltam boldog is, meg zokogtam, ehhez talán jogom van, hogy elmondjam. Mosolyom van, mosolyom van, egy kis harang van a toronyban, imához csilingel a templomban.

0: pari met je gemaakt.
1: Bozonje bak, bozonje bak,
0: voltam boldog is met zokogtam. Ehhez már jobban van, hogy elmondjam.

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

ameddig dobog, ameddig él, nem hiszi, hogy nincs remény. Kívánom szívből, adjon neki.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

Hej, haj, pili, tuli, lek, ott uri, mori, leng, majd az egész ház. Nem lehet hiba, sose ha fázunk, egy kicsit ide-oda bokázunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk, mi se haza, bírja még a mi lábunk. Szombaton este galambok, várja az autóm a sarkon.

A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

0: most egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
2: Ide-ide! Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Daniban vagyok, a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éjjj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

rózsa azt jelenti, hű vagyok. A szektű az, hogy a nap ránk ragyog. Ha ne felejts, hogy el.

Ilyen mosolygott ránk a fényes volt, és a nagymama egy bób is volt. Mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt, felhők mögé bújt a huncut volt, mert a nagymama csak bób is volt. Bátrabb lettem és karom belét karolt, aztán már nem figyeltem fenn a holdat, s lenn a nagymamám. Ajkammal lassan hozzád értem, s éreztem én, forró a szád, május volt. Nagymama már rég nem bób is volt, mindent látott, de oly édes volt, nevetett csak rajtunk, és

fenn mosolygott ránk a fényes hol, és a nagymama elbúd is volt. Mikor először megfogtam én a két kezed, de jó is volt, felhők mögé bújt a huncut

A szondag csíde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsának ízes levele van. A pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálok, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincs ez, dohányom elszívom, a purzicsánom jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba. Mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, azra szemben nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szivakom át, de hogyha füstben úszik, már az szabám. Azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van. A pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, az az ember nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat, úgysem szivakom ám, de hogyha füstben úszik, már a szobám. Azt mondom, csüde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van. A pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába, mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, az az ember nem lehet.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pinteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszoly vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn...
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatás!
0: Magának is!
2: Legyet! Poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kúra, tox, rovaírtó permet.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

is tudtam eddig élni nélküled. Hogy is tudtam boldog lenni nélküled.

hiába bántott, én megbocsájtok, és visszasírok minden hazug régi szót. Ha könnyet látok, én megbocsájtok,

ez az utolsó poha, és aztán adjő, bonsoir, bonsoir.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

Énekel szerelme fenn a színpadon, aki csodor az ár, száguld a tengeren, nem áll meg, nem pihen, ilyen sokszor az élet. Aki csodor az ár, nincs annak jó barát, elfojtja sóhaját, ilyen sokszor az élet.

jaj a Heli, jaj a Heli. Olyan szép volt, mint a libanoni szédrus kertben a rózsa, akár az atolya pár. Jaj a Helén, szemek ége olyan titoktatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te kalondos Helénkén. Várlak havonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a Helén, Jeruzsálem közepibe lakik társbérletben, ha drágám, a libanoni lejár.

0: szerelmes vagyunk, hogy oda megyek.
1: Rám vár az a gyönyörű lány.
0: Jaj, a Helén, jaj, a Helén, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a datolja bár.
1: Jaj, a Helén, jaj, a Helén,

0: Germany calling. Cordial greetings to all DJC friends in North America. Thanks to all of you for the many kind letters of appreciation. We hope you will remember that any day by tuning in our station, you can enjoy a program from Germany. We close this message of friendship with our musical signature.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzésére kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a magyar államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.

Az ég is ragyog, kacag, hát nagyot, s ha van két kezed, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rá. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem

Mégis ragyog kacagsát nagyot, s ha van két keze, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rá. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem divat.

vasűr. A múltkor annyit ehettem, és nagyon rosszul lehettem, mert aznap éjjel gyötört egy álom, hamar elmesélem. Liba úszik a tóba, így van ez ősik óta, az egyik kisfiú, a másik kisfiú a lány. A vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiúliba, és nővesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tavon

Radio Budapest egy. Szerves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Éve került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, 6 képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Endő. Rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szelecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranc doktor Pataki Miklós,

és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

kitéptemén. A múlt lehult, fakult virágait. Ezentúl már nem kergetem az élet összetét.

Aki víg, aki bölcs, sose búsult csak tölt, noha párti testtölt legalább. Hova jár Budapest, mire leszáll az est? Gyere megsúgom diszkréten, ne add tovább! Jöjj, tudok egy jó kocsmát, édes komám, csoda szép az a sok rabli haszon. Ott van az a kis kocsmát,

dr. Prim Lórás, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Állami Építési Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbány 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

Yeah. Beat that thing, brother. Low down. The man must be crazy.

vagyok. Az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudod.

0: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand, a szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosok na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetített Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisi Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor hírek következnek. Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot

Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetített Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisi Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következtek.

a kell, vagy klasszikus, ezt döntsük el. Bevallom, hogy mind a kettő érdekel. Kimondom az igazságot végre, én mind a kettő kell,

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet. Olcsón ihat. Remekül pihenhet. Kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!
1: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

kedvem van, míg orvan a kis polcon, remegek, mint a kocsonya Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz. Míg egy árva hordóban, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg zsesz van és szesz, minek igyagdun a vizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg, véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg orvan a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva kicsikacsa, kocsonyácska Miskolcon.

ami jazz, van észesz. Mindenki gyak Duna vizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom víg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg orban a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva. Kicsika csak kocsonyácska, meskolcon.

zavart vagyok, a gondjaim nagyok, de szemem úgy ragyog nékem. Egy lányt imádok én, esténként várom én, és úgy kívánom őt régen. Hogy becézzem őt, ezt a drága nőt, csumpi kisböbő, ez nagy fejtörő. Mondjam, hogy dundili, megsértődik tuti, s kijelenti, hogy ő prunyki. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Lám a két szemed mindig rám neved, de komoly a csókos szád. Oly, ezer színű a lényed, nincs mi kifejezne téged. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Jól tudtam eddig én, mint régi aglegény, mit szeret egy szegény kislány. Mondtam egy állatot, és ez az állapot, talmárhat.

Bár költő nem vagyok, de annyit mondhatok, hogy a hasonlatok rosszak. Amiket mondanak, ezrével ontanak, és ilyet írnak naphosszat. Tölgyfa vagy babám, zöld szemet platán, arcot kis virág, mit a szúkirág, a szád aranykehely, a súlyod zabbehely, s a hajad lág, mint a szellő. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rá. Lám a két szemed, mindig rám nevet, de

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,10-at, 25,55-at, 19,84-at, 25,40-at méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

ember nem vén ember, ha a Steinachnál volt már. S aki megnősülni nem mer, ugye bár az jobban jár. Ki a jéger inget bírja, soha nyáron meg nem hűl. S aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó. Akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él. S akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.

0: La la la la la la la la la la la la la. A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihajlo Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pénteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíner című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn...
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatást!
0: Magának is!

0: A család öröme, családi kávépótló.
1: Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.